Ma 2026. június 22-e hétfő, Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. Jó napot kívánunk! Kedves hallgatóink, a TRT magyar adása meghallgatható a műholdon és a trtmagyar.com honlapon. A mai adásunkban híreket követően szeletek a török világból és anatóliai elsők című műsorokat hallják.

Éreg. A közvetítők közölték, hogy az USA és Irán lezárta a magas szintű tárgyalásokat Svájcban. A megbeszélések feszült légkörben kezdődtek, miután Teherán bejelentette, hogy ismét lezárta a hormuzi szorost. Donald Trump amerikai elnök pedig megerősítette fenyegetéseit, miszerint újra támadásokat indít Irán ellen. Az izraeli hadsereg két embert megölt egy településnél, a megszállt Cisjordániában. Az izraeli hadsereg elismerte, hogy két palesztint megölt a megszállt Cisjordániában, azzal az indokkal, hogy az al-Halit

közelében lévő illegális települést támadtak. Hatalmas robbanások kataripar létesítményben, tucatnyian megsérültek és eltűntek. A belügyminisztérium közise szerint egy műszaki hiba miatt robbanás történt egy gyárban, a Raslafan ipari övezetben, amelynek következtében 54 ember megsérült, további 18 pedig eltűnt. Mohamed Salah vezetésével Egyiptom történelmi jelentőségű első világbajnoki győzelmet aratott Új-Zéland felett. Egyiptom 3-1-re legyőzte Új-Zélandot, ezzel megszerezte története első világbajnoki győzelmét. Részletesen olvashatnak a Kerti Magyar honlapon.

Kedves hallgatóink, a Szeretek a török világban mai epizódjában Musa Jarullahról lesz szó, akit a török iszlám világban a sztálinnali szembeszálló, utazó és reformel gondolkodóként ismernek. A témával kapcsolatban dr. Cemil Doğaçi Pek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Musa 1875-ben, az orosz birodalom egyik legviharosabb korszakában, a Don vidékére vallási vezetőként, a hundként kinevezett, oroszul is jól beszélő Molla Jarulla és felesége Fatima asszony otthonában egy kivételes tehetség született. Musa Jarulla apjától sokoldalú örökséget kapott, tanulmányait pedig édesanyja révén kezdte el. Már fiatalon olyan gondolkodóvá vált, aki elutasította a fennálló rendkorlátait. Életútja az igazság keresésének története. A bölcs és ősi buharai medreszéktől a Szentpétervári jogi előadó termekig, az elméleti világoktól az élet kemény valóságáig ívelő utazás, amely földrajzi és szellemi határokat egyaránt átlépett. Musa Jarulla számára a tudás nem poros lapokon őrzött, mozdulaton adat volt, hanem élő organizmus, amelyet meg kellett tapasztalnia, látni és más nézetekkel ütköztetnie. Először édesanyja kezdte el tanítani, majd Kazány és Buhara medreszéiben vallástudományt tanult. Miután egyetemi jelentkezését elutasították, figyelmét a világ iskolája felé fordította. Ez a fordulat közel 19 éven át tartó hatalmas utazássorozat kezdetét jelentette. Isztambulban, a mérnöki iskolában műszaki tudományokkal ismerkedett meg. Kairóban 3 évig jogtudományt és hadiszokat tanult. Utazásai a Hidzsáztól az indiai Deoband városáig, majd Damaszkuszig és Beirutig vezettek. Ezek az élmények nem csak tudósá, hanem egyfajta aktivistává is formálták. A Szentpétervári Egyetemi Jogi Karán vendéghallgatóként tanult, ami lehetővé tette számára az iszlám tudományok, illetve a nyugati jogrendszerek szintézisét. Jarulla nem az íróasztal mögött alkotta meg gondolatait, hanem Kairó utcáin és Tokió kikötőiben, így a valósággal szembenéző értelmiségi típus egyik úttörőjévé vált. Jarulla egyik legforradalmibb állásfoglalása a 20. század elején a nők jogainak kérdéséhez kapcsolódott. Nézeteit nem felszínes nyugatosodási lelkesedésből, hanem közvetlenül az iszlám lényegéből vezette le. Az 1917-es oroszországi muszlimok kongresszusán előterjesztett, a nők és férfiak egyenjogúságáról szóló jelentése sokkolta korának közvéleményét. Édesanyja oktatásban betöltött meghatározó szerepe iránt érzett háláját, művei belső borítóján használt aláírásával is kifejezte. Ibn Fatima, azaz Fatima fia. Jarulla azt vallotta, hogy az iszlámban a nő mindig tiszteletet és védelmet élvezett. A nők társadalmi életből való kizárását és az oktatástól való megfosztását nem vallási követelmények, hanem a tudatlanság szomorú példájának tekintette, és rendkívül élesen bírálta. Ez a szemlélet korának viszonyai között radikális reformtörekvésnek számított. Jarulla hangsúlyozta, hogy a muszlim társadalom felemelkedésének egyetlen útja az, ha a népesség felét alkotó nők teljes mértékben részt vehetnek a jogi és társadalmi életben. Musa Jarulla a muszlim világot tétlenségbe záró, passzív végzett felfogást a társadalmi hanyatlás fő okának tartotta. Véleménye szerint az, hogy a csapásokat pusztán isteni rendeltetésként fogadják el, és csak passzív imával reagálnak rájuk,

Ellentétes az iszlám dinamikus szellemiségével. Műveiben hangsúlyozta, az igazi ima azt jelenti, hogy az ember ténylegesen cselekszik, dolgozik és megoldásokat keres a bajok leküzdésére, azokkal a szemléletekkel szemben, amelyek nem tanulnak a tragédiákból, és csupán csodára várnak, a józan észt és a szabad gondolkodást védelmezte. A muszlimokat az utánzástól a meggyőződéses, kutatáson alapuló hit felé hívta. A hagyományos köröket leginkább az a nézet rázta meg, amely szerint a pokol nem örökkévaló. Musjidin Ibn Arabi gondolatait követve, Jarullah volt az első, aki ezt a kérdést a török világban szélesebb körben napirendre tűzte. Metafizikai érvelése is nagy figyelmet keltett. Az ember Istentől származó lény és annak a lényegnek, amelytől lered, végtelen büntetést kiszabni logikai ellentmondásban áll Isten végtelen irgalmával és megbocsátásával. Ez a gondolat annak a hitnek egyik legmerészebb megfogalmazása volt, hogy Isten irgalma mindig felülmúlja haragját. Jarullah élete a tekintélyelvű ideológiákkal szembeni méltóságteljes küzdelem története volt. Amikor 1918-ban kitört a bolsevik forradalom, Lenin minden vallás egyenlő ígérete rövid időre reményt ébresztett benne. Lelkesedésében még az indiai muszlimoknak is írt leveleket. A Buharában tapasztalt kulturális pusztítás, illetve a mecsetek bezárása azonban hamar szerte foszlatta reményeit. Válaszként Engels és Marx kommunista kiáltványával szemben megírta az Iszlám ABC-je című művét. Ez a könyv az iszlám saját igazságossági felfogását állította szembe a rendszer egyenlőségéről szóló hamis ígéreteivel. Bátorsága börtönt és számüzetést hozott számára. Ám még akkor sem mondott le meggyőződéséről, amikor kémkedés vágyával bebörtönözték. Musa Jarullah 1949-ben élete utolsó szakaszában visszatért Kairóba, ahol távol otthonától, családjától és szeretett hazájától 74 éves korában hunyt el. Több mint 120 művet hagyott maga után. Jarullah nem a hagyományt elutasító modernista volt, hanem olyan reformer, aki a hagyományt a saját korának nyelvén kívánta újraértelmezni és újjáépíteni. Kedves hallgatóink, dr. Jamil Duácsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten ismét a török világ egyik kiemelkedő alakjával jelentkezünk.

Anatolia ovilakhi çodaya bol ketto hazaya. O zege go halikarnasosi mausoleum, o maşük, o lenü gözü Artemis templom. O zizmiri selçuk bantal alhato sente multia igen rigre nulik vissa. O senteya kapçola toş elşö leletek, o kişöyi bronz korbol sarmaznak. Vagiş, it, mar, idösami taşunk elöt, Ezer saz elot templon volt. Efesos ki kötü yibel, azo korra na kereşkeder mi köspontta valt. Ekor fa işkö oslupok bol alo na eksentit ipitettek origi sent teriletre. İdövel Efesos ozantik vilak fontoş ki kötü varoşava valt. Ozegik lek fontoşap talal kozaşi pontta Europa iş Asia közöd. Miltan Krözüş Lükeyi Kiray, Aki Uzaşı Arayn iş Ezüşt Pins İrmiket Verette, Mekseres'te Efesos. Pinst Küldöd, O Harsban Karuşodot Senti Uya İpiti O Fehir Marvain Bol, Töp Mint Saz Oslopal İpült Uy Senti Nikser, Nagyobb volt, mint a korábbi. A földközi tenger politikai és kereskedelmi központjában épült szentélyben számos szobor volt, de a legfontosabb az aranyból és elefántcsontból készült Artemis szobor. Az Efesoszi Artemis talán a leginkább tisztelt istennő volt, mert az áldást, bőséget és termékenységet képviselte. Az istennő alakja lenyű gözö, fején hosszú, feltűnő korona, szarvas, orosz.

Azókori utazó és földrajz tudós a Lükkei Pausanias ír Artemis fontosságáról. Minden város az Efesusi Artemist imádja, és az emberek minden istennél fontosabbnak tartják. Véleményem szerint ennek oka a hagyományosan neki áldozó amazonok dicső híre, emellett ez a templom rendkívül ősi. Emellett a hozzájáruló három ok az, hogy az Artemis templom minden más emberi építmény felülmúl méretében Efesos város fontossága és az ott regnáló istennő dicső híre. Az évek során az Artemis templom vallási és kereskedelmi központtá vált. Minden földről érkeztek a látogatók, áldozatokat mutattak be, kereskedtek. Egy napon egy őrült, aki tudatában volt annak, hogy a halhatatlanságot a századokra, sőt évezredekre nyúló hírnevet ilyen cselekedettel szerezheti meg, felgyújtotta a szentét. Az efeszóiak nagyon feldühödtek, a legsúlyosabb halálbüntetéssel sújtották azt az őrültet, sőt kijelentették, hogy a halál lesz a sorsa annak is, aki megemlékezik róla. A történelembe Nero-hoz hasonlóan bevonult Herostratos nevéből a minden áron hírnévre vágyó emberek kétes hírnevét századok múltán és Herostratikus dicsőségnek nevezik. A tűzben az Artemis szenté nem szenvedett súlyos kárt. Az efeszóiak mégis nagyon elszomorodtak, mert az eset miatt sérült az istennőbe vetett bizalom. Hogyan lehetséges, hogy az istennő, akire életüket, vagyonukat bíztak, a saját szentélyét nem tudta megvédeni a tűztől? Hosszú ideig tartó bizonytalanság után találták meg erre a választ. Azon az éjszakán Artemis istennő elhagyta a szentét, hogy egy isten Nagsándor születésének tanúja legyen, ezért nem tudta megelőzni a tüzet. Azonnal elkezdték újra építeni a szentét, ezúttal a régi méret más felszerelésére. A történelem során 7-szer újra épített Artemis szenté ismét újra született rombjaiból.

it irta evangeliumat ish esena földön halt meg süs Maria. Efesos 13 almi valla sheish ipetiseti sampont bol ish paratnan varosh. Ma egetnam marvain oslop al ot ahol ekkor ozartemisanti volt. Hiaba ipitettik uyra ohaburuk rombolash vai guitogatash miat tutsatsor ish olletünt koroksant heyit. O világ hit csodája közé tartozó templomot napjainkra mindössze egyetlen marvány oszlopa maradt fenn. Aki Efesoszba látogat, míg ha nem is láthatja az emberi alkotó erő páratlan bizonyítékát, az Artemis szentét, ha szabadon engedi, képzelő erejét. Tanuljává válhat a koroknak, melyeknek a szenté is tanulja volt. Mert Efesosz antik városa kész teljes fenségében bemutatni mindazt, amit megélt. A Törökország Hangya Rádiója magyar nyelvű adásában Onisian Değirmencioğlu által készített Anatóliai elsők műsorát hallgatták. Minden jót kívánunk!

Ér összefoglalóból a közvetítők közölték, hogy az USA és Irán lezárta a magas szintű tárgyalásokat Svájcban. Az izraeli hadsereg két embert megöltek településnél, a megszállt Cisjordániában. Türkiye fővárosával, Ankarából hallották a Tjerti Magyart. Részletesen olvashatnak a Tjerti Magyar honlapon. Viszont hallásra!